0: Irodalom legkülönfélébb alkotóinak hatását hasonlította magához, József Attilától Allen Ginsbergig. Verseiben egyaránt megtalálhatók a hagyományos, a modern és a posztmodern beszédmódok szemléleti poétikai elemei. Műfordítói tevékenysége kivételesen széles körű volt, fő területei az angol-amerikai és a spanyol nyelvű költészet, de az ókortól napjainkig a legkülönfélébb nyelvekből fordított. 2002. május 26-án 66 éves korában hunyt el. Ugyanezen a napon, de 1893-ban Miskolcon született a magyar származású Schweitzer Pál. Schweitzer Henrik ismert kerékpárkereskedő fia volt. Az első világháború során szerezte diplomáját a Műegyetemen. Elméleti és gyakorlati tudásának továbbfejlesztése véget 1920-ban áthajózott az Amerikai Egyesült Államokba, ahol kezdetben munkásként dolgozott egy New York-i gépgyárban, de csak hamar szerszámszerkesztéssel bízták meg. Innen 1922-ben Pontiacba, az Oakland motorgyárába ment, ahol motorkonstruktőr lett. A dízelmotorokról írt két tanulmányának megjelenése után 1923-ban tanársegédnek hívták meg a Pennsylvániai Állami Egyetemre, majd 1927-ben társtanárra nevezték ki. Itt nem csak az elméleti oktatást emelte magas színvonalra, hanem az általa létesített motorkísérleti laboratóriumban a gyakorlati képzést is. Schweitzer munkatársaival a dízelmotorok teljesítményével és hatásfokával kapcsolatban folytatott kísérleteket. Rudolf Diesel nagyméretű szerkezetéből könnyebb, hatékonyabb erőforrást varázsoltak. A laborkutatásai megnyitották az utat a személyképgocsikban, teherautókban és autóbuszokban történő használathoz. Számos olyan cég, amely belső égésű motor gyártott, kért tanácsot a laboratóriumból termékeik fejlesztése érdekében. Schweitzernek, akit 1936-ban rendes tanárrá neveztek ki, összesen 23 önálló szabadalma volt. Ezek között volt a dízelmotorban fellépő hibák okainak gyors feltárására és kiküszöbölésére szolgáló, tolókás diagnosztizáló, amit az amerikai haditengerészet különösen a tenger alatt járókon használt nagy sikerrel. Az egyetemi katedráról 1957-ben vonult nyugalomba, de sem előadói, sem alkotói tevékenységét nem hagyta abban. Előadásokat tartott Amerikában, Európában és Japánban. Amikor 1964-ben 28 évi távollét után újra hazalátogatott, készségesen bekapcsolódott a GTE gépjármű és motortechnikai szakosztályának munkájába. Előadást tartott a BME-n, ahol ismertette egyik a legnagyobb jelentőségű tanulmányát, az Optimizert, és bemutatta annak első demonstrációs célokra készült példányát. Kiszámította, hogy egy elektronikusan szabályozó Optimizer alkalmazásával 40% üzemanyag megtakarítás lehet elérni. Számításainak helyessége igazolódott. A berendezés továbbfejlesztését pedig, mint az Optimizer Control Core, egyik alelnöke biztosította. A BME 1967-ben tiszteletbeli doktorává avatta volt tanítványát.
1: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.